0: a jövőben is meg tudja védeni a magyar családokat. Attól a többlet kiadást, ami a jelenleg játszóra mellett havonta 95 ezer forint többletet jelentene gáz, áram és üzemanyagárak tekintetében.
1: Összesen csak nem 1000 fát társaságban válva az energiatakarékosabbá
2: készítés. Egy 9 milliárd forintos pályázat most lezárult második fordulója után. További 400 voltban a lakóközösség telepített távolról leolvasható fűtési költségmegosztókat. A korszerű eszközök a hőleadás alapján arányosan osztják szét az épület teljes fűtési költségét a lakók között. Az új megoldás igazságosabb elszámolást tesz lehetővé. A nyertes pályázók 100%-os visszanemtérítendő.
1: A hazai vízipar és a mérnöki tudás szempontjából is jelentős beruházást indít a Hydrofield Kft. Nagykanizsán, jelentette be a közgazdaság és külügyminiszter.
2: Riárdó Péter a vállalat ünnepségén kiemelte, az 5 milliárd forintos utatásfejlesztési beruházást az

0: Egészségipari szereplők között, és tovább fokozhatja együttműködéseinket a határokon is átívelő tudásmegosztást, ami ma elengedhetetlen a sikerhez.
1: Hamarosan kezdődik a beiratkozás. Az általános iskolákban április 23-án és 24-én lehet jelentkezni, az óvodákban pedig április 20-ától egy hónapon át tart a beiratkozás.